Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 13-a, szerda van.
2: Národnostná emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A Mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucsony községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: kulturális magazin.
1: Dévleszerek Háftumérdomálé, Noroksi Szenetácsibuna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Zenész és pedagógus egy személyben. Ifjabb Farkas Zsolt brácsa művész, aki több zenekarnak is aktív tagja, így a magyar népzenét és a kávéházi cigányzenét is életben tartja. A költészet találkozása a tehetséggel. A Palóc Vers Fesztiválon mutatkozott be Olá Brandon Csaba, akit tanárai és családja is támogat céljai elérésében. A hagyomány nem csak örökség, hanem mindennapi gyakorlat is, különösen a zenében. Ifjabb Farkas Zsolt brácsa művész több formációban is aktív szereplője a hazai cigány és népzenei életnek. Játszik többek között Samu Zoltán és Terék József zenekarában, közreműködik különböző zenei projektekben, miközben családi örökségét is továbbviszi édesapja zenekarában. Munkája nem csak a színpadon jelenik meg előadóként, hanem pedagógusként a fiatalabb generációknak is átadja a hagyományos zenei tudást.
2: Mesélj egy picit, kérlek, te mikor kerültél kapcsolatba a zenével?
3: A zenével körülbelül olyan 9-10 éves koromban harmadik osztályos voltam. Az iskolának az udvarába bejött Unger Balázs, a cimbali bandnek a vezetője, és egy mappában a kezében megkérdezte mindenkitől ott a barátaimtól és ott az udvaron lévő gyerekektől, hogy ki szeretne zenét tanulni. És hát igazából feliratkoztam én is, és innen jött a egész pályafutásom, innen indult.
2: De te zenés családból származol, édesapád nóta énekes, úgyhogy nem azon a vonalon mentél tovább.
3: Tulajdonképpen zenész családból származom, viszont kimaradt két generáció, mert hát nem nagyon tudtak már ők megélni a zenélésből, viszont édesapám építőipari vállalkozó, és ő 18-19 éves kora óta énekel, és így párhuzamosan az építőipari vállalkozás mellett csinált nagyon sok lemezt, rengeteg kiváló zenésszel, úgyhogy ebből a szempontból nem volt ismeretlen számomra a zene, tehát én így lettem zenész igazából.
2: Ki az, akit a mesterednek tartasz? Ugye említetted most Unger Balázs nevét. Ő volt az, aki tanított téged akkor ezek szerint? Vagy zeneiskolában tanultál?
3: Mesteremnek nagyon sok mindenkit mondhatok. Első mesterem az valóban Unger Balázs volt, hiszen ő adta először a kezembe a brácsát. Ez is egy érdekes dolog, erre majd mesélek egy számomra elég vicces sztorit. Szóval, hogy Unger Balázs adta először a kezembe a hangszert, és az Aszódi Podmaninszki zeneiskolában a Turai kihelyezett tagozatán kezdtem el tanulni népi brácsát. Aztán 8. felvételiztem a Váci Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolába. Ott ugye 4 tanultam Salamon Beátától, illetve Bobár Zoltántól. Itt jött az életembe a magyar autentikus népzene mellett a kávéházi cigányzene is. Körülbelül 13-14 éves koromban édesapám elvitt a Száztagú cigányzenekar néhai szólamvezető brácsásához, Horváth Zoltánhoz, akit igazából az igazi mesteremnek tartok, hiszen tényleg tőlem rengeteg mindent tanultam, és a mai napig ebből táplálkozom. Úgyhogy tulajdonképpen ezek a nevek, amik így elhangoztak, így őket tekintem mestereimnek.
2: Mi kell szerinted ahhoz, hogy ezen a hangszeren valaki sikeres legyen, vagy megtalálja magát? Milyen ez a hangszer? Mit tudnál mondani róla?
3: Hát a brácsa az egy nagyon érdekes hangszer abból a szempontból, hogy így a magyar autentikus népzenét nézzük, vagy a kávéházi cigányzenét. Ugye a brácsa ezekben a műfajokban kísérő szerepet tölt be, míg a klasszikus zenében ugye ott rendes szólamokat játszik, tehát ott inkább szólisztikus hangszer. Viszont visszakanyarodva a kérdéshez, ezekben a műfajokban nagyon fontos az, hogy tudjál alkalmazkodni másokhoz, tehát hogy a prim

0: Most jelenleg milyen zenekarokban láthat téged a közönség?
1: Samu Zoltán és zenekarában vagyok a Brácsás. Dr. Terék József zenekarában töltöm be a Brácsás posztot, illetve Balázs Tomi Primás vezetésével a Magyar Híd zenekarban vagyok a Brácsás, és Ifjabb Ürmös Sándornak az Ezer Színű Cimbalom nevű projektjében, ez egy a Sanyikának egy szóló projektje. Hárman vagyunk benne a Sanyika, neki a testvére az Ürmös Ferenc, illetve én, úgyhogy tulajdonképpen ebben a három formációban vagyok állandó tag, illetve még édesapámnak a zenekarában is én vagyok a Brácsás.
0: Itt minden zenekarban egy kicsit máshogy kell teljesítened, más műfajt, más repertoárt játszotok. Ez nehézség számodra, vagy azért ezek hasonló stílusú felállások?
1: Felállásában, ha úgy veszük, teljes mértékben hasonló, viszont játékmódban a magyar népzenét is máshogyan kell játszani, illetve a kávéházi cigányzenét is máshogy kell játszani. Alapvetően a népzenei formációkban ott éppen ami stilárisan arra az adott tájegységre vonatkozik, azt úgy kell játszani, a kávéházi cigányzenét meg úgy kell játszani, de nagyon örülök, hogy voltak olyan mestereim, akiktől mindkét műfajt én úgy gondolom, és remélem, hogy mások is így gondolják, hogy szerintem jól meg tudtam tanulni, és helyt tudok állni.

0: Emellett még ugye az életed része a tanítás is. Mesélj kérlek erről is, hogy mióta tanítasz, és hogyan tudod összeegyeztetni ezt a zenekari léteddel.
1: 9 éve vagyok a pedagógusi pályán. A Teleki József általános iskola és szakképző iskolában vagyok énekzene tanár, bár végzettségem szerint, mivel ugye én a Zeneakadémián, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztem népi brácsa tanári szakon, sajnos nem sikerült zeneiskolában elhelyezkednem, és jött egy lehetőség 9 éve, hogy a Sziráki iskolában van lehetőség énekzene tanárnak menni, és tulajdonképpen azóta ott vagyok, és nagyon szeretem.
0: Milyen korosztályt tanítasz?
1: A korosztály az nagyon vegyes, hiszen ugye az iskolának a nevében is benne van, hogy általános és szakközépiskola. Jelenleg most 1-től 8-ig tanítok énekzenét, illetve roma népismeretet, és még a 10, illetve 11. osztályban is van roma népismeret órám.
0: Számodra mi a legfontosabb a tanítás során? A fiatalokkal megszerettetni a zenét, ez mondjuk mennyire nehéz feladat, mennyire nyitottak rá, hogyan kell most a mostani fiatal generációt megszólítani, hogy látod?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy alapvetően könnyű dolgom van abból a szempontból, hogy 99%-a a gyerekeknek a Sziráki iskolában roma gyerek, és hát a roma gyerekek nagyon, nagyon szeretik a zenét, illetve a táncot, és mindig próbálom úgy alakítani az órát, hogy az ő érdeklődésüknek megfelelően, és hát nyilván a

0: a kötelező tananyagot is, a népdalokat, népdalelemzéseket, népzenegyűjtőknek az életét megbeszéljük, úgyhogy igazából könnyű dolgom van, könnyű velük dolgozni.
1: Mennyire tudják a diákjait, hogy te ugye több zenekari formációban is tag vagy, koncertezel, színpadon vagy, tudnak erről egyáltalán, és motiválja őket? Van, aki mondjuk miattad akar brácsás lenni, vagy miattad nyit ezekre a műfajokra, akár a magyar népzenére, vagy a kávéházi cigányzenére?
0: Hát a mai internetes világban elég nehéz a színfalak mögött maradni, úgyhogy természetesen a külföldi utaimról és mindenféle zenei tevékenységeimről informálódnak a közösségi oldalakon, és mindig kérdezgetnek, hogy most éppen hol volt a tanár úr, merre volt, milyen jó lehetett ott, meg milyen szép helyeken járt, meg ilyen dolgok, és abszolút motiválja őket. És például az egyik srác, mondjuk ő zongorázik és énekel, de én úgy vettem észre, mert ő mindig így kérdezget engem így a zenén belül is, így az akkordokról, meg mindenféle dologról, hogy mi hogy van, de menet közben meg mégis látom rajta, meg kérdezgeti, hogy milyen volt kint külföldön, milyen volt ezen a helyen, azon a helyen, tehát abszolút úgy veszem észre, hogy inspirálóan hat rájuk, és büszkék rám, én úgy gondolom.
1: És hogy látod a műfaj iránt, mennyire nyitottak? Érdekli őket a fiatalokat, a magyar népzene és a kávéházi cigányzene, vagy inkább popzenét hallgatnak, nyilván az van előtérbe, vagy aki mondjuk hangszeren tanul, az a klasszikus zene irányába megy, ezt feltételezni egy hallgató vagy egy laikus, hogy ez így van, vagy azért még nyitottak erre a műfajra és érdekli őket?
0: Hát sajnos nem annyira nyitottak a kávéházi cigányzene, illetve a magyar népzene irányába. A mai gyerekek inkább így a tényleg, ahogy te is mondtad, így ezek a pop, illetve a mulatósabb zenék iránt érdeklődnek, és azt hallgatják, de én már azt is sikerként könyvelem el, hogy például most ahhoz képest, amikor elkezdtem ott dolgozni, és hogyha visszatekintek, akkor annyira, amikor mutattam nekik mondjuk egyéb platformokon ilyesfajta zenéket, akkor nem annyira szerették, viszont most így, ahogy így elteltek az évek, így úgy vettem észre, hogy sokkal jobban érdekli őket, és már legalább meghallgatják őket, bár szerintem ez annak is köszönhető, hogy az iskolánkban körülbelül 3-4 éve a Rajkó Zeneművészeti Iskolának van egy kihelyezett tagozata, és itt a gyerekek tudnak tanulni zongorát, hegedűt, illetve gitár hangszert, úgyhogy ez is segít abban, hogy nyitottabbak legyenek ezek iránt, a műfajok iránt.
1: A brácsát sokan választják egyébként a gyerekek közül?
0: Sajnos nem, és most szeretném visszacsatolni azt a vicces sztorit, amit az előbb említettem, hogy alapvetően amikor én beiratkoztam zenét tanulni, akkor én is hegedűsnek iratkoztam be, aztán amikor mentem haza az iskolából, és ugye kérdezték otthon a szüleim, hogy na, mi volt az iskolában, mit tanultatok, stb. Akkor ugye megbeszéltük a dolgokat, és ugye megemlítettem nekik, hogy amúgy én beiratkoztam zenét tanulni, és hegedülni fogok. És akkor erre édesapám nagyon viccesen azt mondta, hogy hát fiam, te biztos, hogy nem lehet hegedűs, mert neked a dédnagyapád brácsos volt, neked brácsosnak kell lenni, úgyhogy én így lettem brácsás. És visszatérve a kérdésedhez, a gyerekek, illetve azok, akik laikusak a zenével kapcsolatban, ők inkább így a szóló hangszerek, tehát a hegedű, vagy ami nagy hangszer, a nagybőgő, vagy ami érdekesebb, esetleg a cimbalom, ezek iránt érdeklődnek jobban, és aztán utána esetleg átiratkoznak a brácsa hangszerre, de én még megmondom őszintén, hogy olyan gyerekkel, aki kifejezetten odajött és azt mondta, hogy na hát én most brácsázni szeretnék, olyannal még sajnos nem találkoztam, de hát remélem, hogy lesz majd ilyen is.
1: Igen, akkor ehhez egy embertípus is, vagy egy beállítottság is kell, ahogy az elején is mondtad, hogy ehhez egy zenei alázat kell, egy alkalmazkodás, hogy a zenekarban kísérő hangszerként tudják kiteljesedni, vagy lehet, hogy az is, hogy ez ugye generációról generációra száll, és ezt kell továbbvinni általában a fiúgyereknek, ugye? Mennyire tudod összeegyeztetni a munkádat a zenekari fellépésekkel és a koncertezéssel?
0: Egy picit nehéz, de hál' Istennek eddig mindig meg tudtam oldani. A fellépések javarésze általában ugye mindig péntek délutára vagy hétvégére esik, viszont amikor esetleg érinti a hétköznapokat is, akkor hál' Istennek az igazgató úr Buzás József nagyon rugalmas és jó fej, hogyha lehet így fogalmaznom. Mindig találunk megoldást arra, hogy el tudjak menni a fellépéseimre. Már most egy hónapja a dr. Terék Józseffel voltunk kint Vietnámban, Saigonban muzsikálni, és ez körülbelül egy másfél hetet vett igénybe, úgyhogy nyilván ebbe beleesett a munkaidőm is, de hál' Istennek eddig mindig, ha nehezen is, de meg tudtam oldani.
2: Keresek egy régi utca.

0: Mesélted ugye korábban, hogy tagja voltál a 100 tagú cigányzenekarnak is. Mi az, amit ott tanultál, vagy amit azóta is mondjuk tudsz alkalmazni, akár gondolkodásban, technikában, bármiben, ha van ilyen?
1: Hát én a 100 tagú cigányzenekarban nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam, és nem feltétlenül csak zeneileg, hanem emberileg is, mert hál' Istennek én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy még a régi nagy öregeket, akik már sajnos ma nincsenek köztünk, a Bufó Rigó Sándor, a Sanyi bácsi, az Ökrös Oszi bácsi, akit említettem, ugye a tanárom Horváth Zoli bácsi, a Szegfű Karcsi bácsi, a csellós. Tehát én ezeket a nagy öregeket mindet ismertem, hál' Istennek, személyesen, és elég volt már az is, hogy csak ültem a színpadon, és néztem őket, és az, amit az elején is mondtam, tehát ez az egymás iránt való tisztelet, illetve alázat, ami látszott rajtuk játék közben, ez hihetetlen, és ebből tényleg csak jót lehetett tanulni.
0: Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: A jövőre nézve igazából most folyamatban van egy tanulmányom. Az Egri Eszterházy Károly Egyetemen tanulok énekzene szakon, egy mesterképzésen. Remélem, hogy ezt jövőre be is fogom tudni fejezni. Illetve nagyon remélem, hogy a Magyar Híd zenekarral sok fellépésünk lesz, most készülünk nagy erőkkel igazából a jövőre, most vettünk fel stúdióban egy 5-6 számot, úgyhogy csináljuk igazából a zenei dolgokat, próbálunk folyamatosan, és hát reméljük, hogy a közönség is szeretni fogja, amit csinálunk, és egyre nagyobb körben tudjuk megmutatni a zenénket.

0: versmondás és a versírás is olyan világokba emelhet, amelyek még a legnehezebb élethelyzetekből is kiutat mutatnak. A második alkalommal megrendezett Palóc Versfesztivál számos tehetséget hozott felszínre. Köztük Olá Brandon Csabát is, akit tanárai, mentorai és támogató családja segítenek abban, hogy elérje céljait. A riportban megszólal Németh Georgina, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, osztályfőnök is. Tarnóczi László riportja következik.
1: Add meg lelkemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén imádjalak, élvén ágyalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván, halljak meg nyugodván, bú s gén nélkül.
2: Olá Brandon Csabának megrázó erejű volt versmondása. Mindig nehéz verseket választol, és mindig ilyen férfias, kemény beleállású verseket?
3: Igazából én ezeket a verseket érzem magaménak, ebben tudok kiteljesülni. Ezért is tanulok ilyeneket.
2: És amit tanulsz egyébként, az egy egészségügyi technikum, ahová jársz. Hányod éves vagy? Mesélj magadról egy kicsit.
3: Most 3. éves vagyok. A Kanizsaiba járok egészségügyisként. Általános ápolók végzettségem lesz. Hát szeretek szerepelni, nagyon sok színűség vagyok, azt gondolom. Szeretem az embereket, szeretek rajtuk segíteni.
2: Ezért lett a segítőpálya az egészségügy.
3: Igen.
2: Milyen tanuló vagy egyébként?
3: Egy erős közepesnek gondolom magam.
2: 11-es vagy, te most már kifelé mész az iskolából, vagy még technikusként folytatod?
3: Még van 3 éven, és aztán kifelé az iskolából, igen.
2: Célok, tervek?
3: Hát a cél az egy egyetem és orvosi pálya.
2: Mind az iskolában, mind a magánéletben, mind a jövőbe magad elé tett célok között milyen igazodást ad neked a vers?
3: Hát a vers az a kiutat jelenti számomra. Ezzel tudok azonosulni, ahonnan jöttem és ahová tartok. És a vers az az út, ami előre segít az én utamon, hogy csak is előre. És ez egy jó pont ahhoz, ami előre lök engem.
2: Azt mondják, hogy ha az ember nem felejti el, hogy honnan jött és hová tart, akkor az életben nem fog eltévedni sohasem. Te honnan jöttél?
3: Én Salgótarjánból jöttem, innen.
2: És mi az a környezet, ami téged elindított vagy elengedett?
3: Hát sajnos én nagyon rossz körülmények közt élek. Már itt nem az én családom, hanem a lakókörnyezetem. Nagyon sok rosszat láttam, nagyon sok rosszat megértem, és ez a rossz példa adott nekem jó utat és ellenpéldát, hogy hogyan ne éljek. És hogyan törjek ki abból a környezetből, ahol vagyok, és hogy miket kell tennem, hogy kitörjek.
2: Van ez segítséged?
3: Rengeteg segítséget kapok, igen. Tanároktól, volt tanároktól, szüleimtől, testvéreimtől, barátaimtól rengeteg segítséget kapok.
2: Olá Brandon Csabának egyik ilyen jó mentora, Németh Georgina tanárnő. Magyar nyelvet és irodalmat tanít?
4: Így van, én magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, és nem csak a szaktanárként tudom dicsérni Csabit, hanem osztályfőnöke is vagyok egyben.
2: Mik azok a nehézségek, amikkel szembe kellett nézzen Csaba, és amiben át kellett, hogy már segítse őt, így mióta bekerült a középiskolába, illetve hát önnel kapcsolatba került?
4: Én azt gondolom, hogy neki azért van egyfajta szociokulturális háttere, egy olyan nehéz környezet, ahogy ő is említette, hogy ahonnan ő indult, vagy ahonnan ő kitörni szeretne, és én ebben próbálom őt felkarolni, segíteni, felfedezni azt, hogy miben tehetséges. És én azt gondolom, hogy a versmondás az pont egy ilyen nagyon jó előadó. Tehát az iskolai versenyeken, rendezvényeken folyamatosan szerepel, folyamatosan részt vesz, és nem csak előadóként, hanem tényleg ez a segítőkészség is megvan benne, empatikus, a gyakorlatokon is csak dicséretet hallok róla, és én akkor elhatároztam, hogy őt megpróbálom kimozdítani onnan, ahonnan jött.
2: Mesélj még egy kicsit. Hányan vagytok testvérek?
3: 8-an vagyunk testvérek. A családi helyzetünk az nagyon jó. Tényleg nagyon jó család vagyunk, összetartó. Nem csak a bajot osztjuk meg, a jót, a rosszat, mindent megosztunk egymással, és mindenki támasz a tényleg. És azt gondolom, hogy ez az egyik olyan, ami ez is egy támaszként tudom felhozni, hogy a családom a mindenem. És ez ad erőt, hogy van miért harcolni, és van kiért harcolni.
2: Vannak idősebb testvéreid?
3: Van.
2: Ők milyen szakmát választottak, vagy milyen pálya van előttük, vagy milyen élethelyzetben vannak?
3: Hát de vannak idősebb testvérem, és sajnos az egyik az nagyon rossz helyzetbe került, ő neki a baráti környezete az nagyon tönkretette, ő a kábítószerbe is belement sajnos. A többi testvérem az egyiknek megvan az érettségie, ő gyárban dolgozik, a másik pedig egy anyuka.
2: Te miben látod azokat a biztos támaszokat, amivel te a céljaid felé fogsz tudni menni?
3: Elsősorban a családom, másodszorban a jövőbeli életem. Hogy én azt szeretném, hogy mikor nekem gyermekem lesz, és én apuka leszek, akkor mindent meg tudjak neki adni, mint érzelmileg, mint anyagilag.
2: Verset nyilván fogsz nekik mondani.
3: Persze.
2: Addigra megjönnek a könnyű versek is.
3: Addigra lehet, hogy én is befutok. Szeretek írni én is verseket.
4: Ír is. Nem csak mond, hanem verset is ír. És nekem is írt egyet karácsonyra, úgyhogy egy fantasztikus, tényleg tehetséges fiú, Csabi.
2: És hát egy hálás tanítvány, hogyha valaki az osztályfőnökének ír verset, az egy komoly pedagógiai kitüntetés.
4: Így van, én is azt gondolom, hogy ezért jó tanárnak lenni, hogy olyan visszajelzéseket kapok, amik mindig így, még ha néha nehéz is, akkor is kapok egyfajta visszajelzést, akár egy tanítványtól, akár az osztályomtól, hogy érdemes ezt a pályát csinálni és végezni.
2: Sok szeretettel gratulálunk még egyszer a versenyen elérhetőséghez.
4: Köszönjük szépen!
0: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlisza, Fitzanatos, viszont hallásra!

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Közszolgálati Rádió Nemzetiségek Zenéje című adásunkat hallják. Rúvonyová Ivetta szerkesztő nevében Bencsik János kíván Önöknek kellemes rádiózást a következő 30 percben. Naponta jelentkező műsorunkban a velünk élő nemzetiségek zenei kultúráját igyekszünk közelebb hozni Önökhöz. Ma egy szlovák zenekarral ismerkedhetnek meg. Hrdza, azaz Rozsda az együttes neve. Repertoárja egy csokorba fonja a népi elemeket, a folk gyöngétségét és a rock féktelenségét, ezeket fűszerezik keleti dallamokkal, jazzes ritmusokkal és etnometal elemekkel. Hajnajnajnia albumokból válogatunk ma. Veronika Rabadová énekel.

A Hrdza egy eperjesi szlovák együttes, mely Slavomír Gibárti szerzeményeit játsza, akit a szlovák folklór inspirált, de használja a folk, rock és world music elemeit. A jó vokál, a tetszetős dallamok bármilyen közönséget elbűvölnek. Az együttes főként Szlovákiában koncertezik, de sűrűn vannak jelen cseh vagy lengyel fesztiválokon is. Zenéjükkel bemutatkoztak már Németországban, Ausztriában, Magyarországon és Szlovéniában is.

A Hrdza zenekar eperjesen alakult 1999-ben, amikor Slavomir Gibárti és Jaroslava Sziszáková találkoztak, akikhez később Tóno Potocsnyák, Lukás Matyufka és Robert Skipi Hatala is csatlakoztak. Első önálló lemezüket 2002-ben adta ki az együttes Muzicska címmel. Úgy írtak róla, hogy egy olyan zenekar van jelen, melynek saját véleménye van, egyértelműen a népi dallamvilágra építkezik. Olyan együttes ez, amelyben a tehetség a perfekcionizmussal párosul. 2002 őszén azonban Jaroslava Sziszákovát Veronika Soltiszová-Rabadová váltotta. Ebben az évben lett a zenekar a fesztiválok kedvence. Szlovákiában és Csehországban több mint 20 díjat kapott abban az esztendőben. Következő lemezük 2006-ban jelent meg, Pod Božími oknami, azaz Isten ablakai alatt címmel, mint a Szlovák World Music csúcsa, mely úgy a kritikusok, ahogy a közönség tetszését is elnyerte. 2006 nyarán a Nahorák bíva, azaz a Hegyekben lakik című dal bekerült a legnépszerűbb 30 dal közé, melyeket a szlovák rádiók játszottak. 2009 november végén jelent meg a Hajnajnajnia című albumuk. 2015 végén távozik a zenekarból Veronika Soltiszová-Rabadová, helyére Szuzanna Jára került. 2016-ban jelent meg a Hrdzavá Osemnácka, azaz a Rozsdás 18 éves című válogatás lemezük, és ugyanebben az évben bekerült a zenekar a Československo má talent, azaz a cseh és szlovák tehetségkutató televíziós sójának döntőjébe.

2010-ben a Hrdza zenekar részt vett az Eurosong 2010 szlovák nemzeti fordulóján, melyről a Takászami Pácsi, azaz az Ilyen nő tetszik nekem című daluk, tovább jutott az Eurovision Song Contest 2010 versenyére. A zenekar 19,5%-kal nyerte meg a versenyt, ám január 28-án diszkvalifikálták, amikor kiderült, hogy a dalukat már 2009. október 1-e előtt bemutatták, mellyel megsértették a versenykiírás szabályait. Ez a daluk következik most.

0: Kedves hallgatóink, a szlovák hrdza, azaz Rozsda zenekar dalaiból válogattunk mai zenei félóránkban. A Nemzetiségek zenéje című adásunkat Hrubonyová Ivetta szerkesztette. Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. május 12-e, kedd van!
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

0: 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Dévli szerekhávtumén romáli, Noroksi szanatácsi buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Újabb rangos szakmai elismerést kapott Babai Sándor. A nemzetközi ökölvívó bírót idén már 3-szor választották az év legjobbjának. A sportvilágában a tisztaság és a hitelesség sokszor azok munkáján múlik, akik a háttérben döntenek. Babai Sándor nemzetközi ökölvívó bíró évek óta jelen van a legfontosabb versenyeken, Európa-bajnokságokon és rangos tornákon. A korábbi versenyzőből lett szakember következetes, nagy szakmai felkészültséget igénylő munkáját ismét elismerték. Idén 3. alkalommal választották az év bírójának. Teljesítménye nem csak a magyar ökölvívás, hanem a hazai roma közösség számára is fontos és követhető példa. Tavaly évben 2025-ben elnyerted az év bírója címet, amihez ezúton is szeretettel gratulálok. Milyen érzéseket kelt ez benned? Hogyan fogadtad ezt az elismerést?
3: Ez a 3. volt, ugye 2016-2022, és ugye most 2026-ban ismét ugye átvettem ezt a díjat. És igazából csak ismételném önmagam, amikor azt mondom, hogy mind a 3 díj teljesen különböző volt számomra. A múlt évben nagyon-nagyon sok rendezvényünk volt, nagyon-nagyon széles skálán mozogtam a bíró szakmán belül, úgyhogy igazából a legnagyobb elismerés az az volt, hogy látták, észrevették, és ezzel a díjjal elismerték a tavalyi éves munkámat.
2: Mióta működsz ezen a területen? Hogyan kerültél be ebbe a világba?
3: Hát ugye én gyerekkoromban ökölvívó voltam, tehát sportoltam ugye ebben a sportágban, utánpótlás korosztályban, és igazából amikor elvégeztem az iskolát és elkezdtem dolgozni, akkor egy kicsit elszakadtam a sporttól, de nem szakadtam el a tatabányai szakosztálytól, ami ugye a nevelő egyesületem volt, és 2010 környékén a vezető edző, Rózsa András, aki nekem nevelő edzőm volt, jelezte, hogy a Magyar Ökölvívó Szövetség szervez bírói tanfolyamot, és hogy jó lenne, hogyha elindulnánk egy páran, mert olyanokat várnak, akinek van ökölvívó múltja, és ebben a sportágban képzel elő jövőjét. Igazából ez 2010-ben volt, 2010-ben kezdtem el ezt a bírói tanfolyamot, és 2011. februárjában vizsgáztam le.
2: Teljesen új szemlélet kell ehhez, hogy valaki bíró legyen, és ugye te már ismerős voltál, mint ökölvívó. Nagyon más gondolkodás kell ehhez?
3: Teljesen más. Tehát, mint általában a sportbírók, tehát a sportolók, ezt kimondhatjuk, hogy nem nagyon kedvelik a bírókat, ugye hát ők hozzák a bizonyos ítéleteket, bizonyos döntéseket. Tehát versenyzőkoromban soha nem fordult meg a fejembe, hogy egyszer mondjuk én bíró leszek, ökölvívó bíró. Úgyhogy igazából teljesen más szemlélet kell hozzá, igen, természetesen teljesen más.
2: Fontosak ezek a szakmai elismerések? Ahogy az előbb is említetted, hogy már 3-szor is elnyerted az év bírója címet, ezek a visszajelzések fontosak kellenek?
3: Nekem személy szerint nagyon fontosak voltak, mindig egy olyan időben kaptam meg. Főleg a 2022-es volt ilyen szempontból egy nagy löket. Ugye a 2019-es éve nekem nagyon-nagyon jól sikerült, és 2019-ben én úgy mentem el karácsonyozni, hogy volt 3 kvalifikációs verseny a zsebembe, ami a következő évre Tokiói olimpiára szólt. És ugye ismerjük a történetet, hogy 2020 elején lezárták a világot, és az lett a vége, hogy ugye ezeket a versenyeket törölték a naptárból, nem tudtunk kiutazni, tehát nem is tudtuk megmutatni, hogy mit tudunk, és ott nekem egy nagy csalódás volt, hogy a 2020-as olimpiára ugye nem jutottam ki, ami egyébként 2021-ben lett utána megrendezve, hogy egy évet tolódott a 2020-as Tokió olimpia, 2021-ben lett megrendezve, az egy nagy csalódás volt. Ezután a csalódás, aztán ez a 2022-es díj az azt gondolom, hogy megint adott egy löketet, és megint elkezdtem ugyanúgy dolgozni, ahogy előtte is.

0: Ahogy említetted is, hogy a tavalyi évben ugye nagyon széles skálán mozogtál így a bírói területen, az mit jelent, hogy több korosztályba, különféle szintű versenyeken voltál bíró, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Ugye magának a bíró szakmának nagyon sok szegmense van. Tehát ugye vannak vezető és pontozó bírók, dolgoznak bírók a zsűriben, illetve nekem volt szerencsém a szervezőbizottságban is dolgozni. Ugye tudni kell, hogy tavaly a Magyar Ökölbírók Szövetsége két nagy rendezvénye volt. Egy ugye 100 éves volt a Magyar Ökölbírók Szövetsége 2025-ös évben, és egy hatalmas rendezvénnyel ünnepelte a szövetség. A Hősök terén 100 mérkőzéssel, és például ennek a rendezvénynek a szervező csapatában dolgozhattam. Aztán novemberben az U23-as Európa-bajnokságot szerveztük, itt is szintén a szervező csapatban dolgozhattam, és a bíró szakmát azt teljesen rám bízták, ami azt jelenti, hogy több mint 30 országból érkeztek bírók, illetve zsűri, nekik a koordinálásuk, a segítése, minden az én feladatom volt. Úgyhogy ez egy nagy feladat volt, de rettentően élveztem igazából minden pillanatát. És ugye hát évközben rengeteg versenyünk van. Ugye jelenleg én vagyok a Magyar Ökölbírók Szövetségének, a bíróbizottságának a titkára. Ez annyit jelent, hogy minden Ökölbírók Szövetség által rendezett versenyre a bírókat én delegálom. Én szervezem le az utazásukat, hogy ki hova megy és milyen versenyen vesz részt. Tehát ez egy elég nagy szervezési feladatot igényel. És emellett ugye voltak külföldi meghívásaim is, ugye tavaly részt vettem Liverpoolban a felnőtt világbajnokságon, mint vezetőpontozó bíró. Évelején Azerbajdzsánban voltam az azerbajdzsáni szövetség meghívására az U19-es korosztálynak a nemzeti bajnokságán, és hát a hazai versenyek, ugye magyar bajnokságok, stb. Ott mindenhol a zsűriben dolgoztam. Tehát ezért mondtam, hogy széles skálán mozogtam, hogy a bíró szakmának minden szegmensében volt feladatom a tavalyi évben.
0: Akkor ez egy hatalmas tapasztalat is, meg fejlődési lehetőség is, ugye neked a szakmán belül, hogy olyan részletekbe is belelátsz, vagy abban tevékenykedsz, amit azelőtt még nem végeztél.
1: Ez így van. A szervezőbizottságban én tavaly dolgoztam először. Ugye először volt szerencsém, ugye Tatabánya rendezte tavaly a felnőtt magyar bajnokságot, és ugye Tatabánya, ugye én ott élek, ott lakom, ott sportoltam, és nagyon szoros a kötődésem a klubhoz mai napig. És ugye mi szerveztük a felnőtt magyar bajnokságot, és a klub felkérésére részt vettem a szervezésben. Az eleve egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és ezután ugye kaptam feladatot már a szövetségben is, a 100 éves rendezvényünknél, és igazából a csúcspont az azt gondolom, hogy a szervezőként részt venni, ez az U23-as Európa bajnokság volt, ami egyébként az utólagos visszhangok szerint is tényleg a 2025-es év egyik legjobb, sőt, ha nem a legjobb európai versenye volt, ökölvívó versenye volt.

0: Mi kell ehhez szerinted, hogy valaki jó bíró legyen?
1: Hát ezt nagyon sokszor megkérdezték már, és ezt igazából egy mondattal nem lehet megválaszolni. Az egyik a legfontosabb dolog, hogy a szabályismeret az ugye az elképzelhetetlen, anélkül, hogy ismerd a szabályokat, és tudd alkalmazni. Ez nagyon fontos. És ugye az ökölvívás, mint egy kontaktsport, mint egy olyan sportág, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon gyorsan kell hozni döntéseket. A gyors reakcióképesség, a gyors döntéshozatali képesség az nagyon fontos. És a magabiztosság. A magabiztosságot az nélkülözhetetlen, főleg a ringben. Azért az ökölvívásban azért úgy szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon vagány srácok, nagyon vagány lányok szintén sportolnak, és azért tőlük nem áll messze mondjuk a csíbészség, és hogyha ezt nem vagy elég magabiztos bizonyos szituációkban, akkor átveszik a ringben az uralmat, és az nem jó. Illetve nagyon fontos még egy vezetőbírónak például, hogy mindig önuralmat tudjon tanúsítani, ugyanis hogyha a két sportoló között van egy ideges bíró, az át fog ragadni a versenyzőkre is előbb-utóbb, abból nem lesz szép küzdelem. Nagyon sokrétű egyébként, de mindenképpen a magabiztosságot és a szabályismeretet azt mindenképpen kiemelném.
0: Volt olyan meccsed, amikor nehéz volt esetleg objektívnek maradni, vagy valamilyen nehézség volt egy mérkőzés alkalmával?
1: Objektívnek maradni az azt gondolom, hogy csak egy döntés kérdése egyébként. Nehéz meccseim azok voltak. Volt egy nagyon emlékezetes meccsem még 2 évvel ezelőtt Belgrádban, a felnőtt Európa bajnokságon. Ugye én nem tudtam, hogy fent álltam a szorítóba, és mi nem tudjuk, hogy kinek a mérkőzését vezetjük, ugye ezt nem tudhatjuk előre. Szólítanak és elfoglaljuk a pozíciónkat a ringben, és igazából bemondták az egyik versenyző nevét, és a lelátón egy komplett balkáni részfúvó zenekar megszólal, de úgy, hogy az embernek borsózott a háta. Egy szenzációs bevonulás volt, kiderült, hogy az ökölvívó az Szerbia egyik, nem is az egyik, hanem a legnépszerűbb énekesnőjének a fia volt, és kivonult egy komplett rezes fúvós banda lelátóra, hatalmas hangulatot csináltak, egy moldáv ellenfele volt, akivel egy hatalmas mérkőzést csináltak, de tényleg olyan, hogy az egyik menetben az egyikre kellett számolni, a másikban a másikra, és ott azért voltak meleg pillanatok. Ott volt az egyetlen olyan eset, amikor berepült pohár. Egyébként ökölvívó mérkőzéseken nem nagyon jellemző, hogy a nézők rendbontást csinálnak. Tényleg nem jellemző. Itt volt az egyik olyan alkalom, hogy berepült egy pohár, és akkor a szünetben én besétáltam középre, felvettem a porat, kidobtam a megfelelő helyre, a zsákba, és a végén ezért a pohár kidobásért is kaptam egy külön dicséretet, hogy ezt nagyon jól kezeltem le, tehát hogy nem kezdtem el pánikolni, stb., de az egy nagyon emlékezetes meccs volt, ott tényleg tűz volt a szorítóban.

0: mondjuk egy ökölvívó mérkőzésen. Mi az, amitől még izgalmas számodra egy meccs? Ugye most említetted, hogy nyilván az benne van, hogyha mind a két fél kiegyenlített, és ugyanolyan erősen harcolnak. De hogy mi az, amitől számodra izgalmas egy meccs?
1: Hát ugye vannak nagyon nagy boxnemzetek a világon, ugye Kuba, Üzbegisztán, Kazaksztán, és ott is vannak olyan emblematikus ökölvívók. A tavalyi liverpooli világbajnokságot tudnék szintén kiemelni egyet. Szintén ugye elfoglaltam a pozíciómat a ringbe, és szólították az egyik ökölvívót, aki a kubai La Cruz volt. La Cruzról tudni kell, hogy kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, és az egyik legnagyobb név a jelenleg az amatőr ökölvívásban a világon. Ezeknek a neveknek mérkőzést vezetni az mindig megtiszteltetés, viszont amennyire megtiszteltetés, ugyanakkor a felelősség. Ezek tehetik nehézzé egyébként maga a mérkőzésvezetést, és pontosan, amikor egy ilyen mérkőzésen is még meghalod a nevet, hogy kinek fogsz mérkőzést vezetni, ez nem szabad, hogy összenyomjon. Tehát itt ugyanúgy kontrollálni kell a mérkőzést végig, és a legjobb tudásod szerint kell dolgozni.
0: Hogy látod, a magyar ökölvívás milyen helyzetben van? Mennyire erősek a sportolók, mennyire jó pozícióban van ez a sportág?
1: Az utánpótlásunkról elmondható, hogy évről évre mindig hozza a kötelezőt, hogyha ezt lehet mondani, tehát mindig hozunk érmeket Európa-bajnokságokról, kontinensi viadalokról, nagyobb nemzetközi tornákról, világbajnokságokról. Amit most mindenképpen kiemelnék, ugye új elnökünk van 2024 évvégétől, szerintem még az is ismeri ezt a nevet, aki soha az életében nem volt ökölvívó mérkőzésen, Kovács Kokó Istvánról beszélek. 2024 év végétől ő a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, és én azt gondolom, hogy ő 2025-ben, amikor tényleg belevetették magukat a munkába, egy olyan vérfrissítést hozott a magyar ökölvívásba, ami már tavaly nagyon-nagyon látszódott, mint rendezvényekben, mint eredményekben. Hosszú, majdnem 20 év után újból lett világbajnoki érmesünk például. U23-as Európa-bajnokságról két aranyérmet is hoztunk, tehát eredményekben és mondom rendezvényekben, meg az egész szövetség működésének a struktúrájában látszik ez a vérfrissítés, amit Kokó hozott és Kokó képvisel, úgyhogy azt gondolom, hogy az ő vezetésével egy nagyon-nagyon jó irányba indult el a magyar ökölvívás.

0: ezt a szakmát kitől tudtad megtanulni, vagy ki az, akire felnézel, vagy akire azt mondod, hogy igen, ő nagyon sokat segített neked ebben a bírói szakmában, vagy ez inkább olyan, hogy az ember így magától a tapasztalatok az évek alatt lesz egyre kvalifikáltabb, meg egyre ügyesebb bíró?
1: Hát ugye az elején ez úgy működött, hogy nekünk volt egy mentorunk, Gál Tibornak hívták, ugye, aki minket, a tabányaiakat mentorált és elindított ezen az egész pályán. Nagyon sokat tanultunk tőle az alapokról. Aztán utána, amikor már elindulsz és dolgozol mérkőzéseken, vagy esetleg már elindulsz nemzetközi mérkőzéseken, én csak a saját példámat tudom mondani. Én mindig azt csináltam, hogy mindig kiválasztottam egy bírót, akiről azt gondoltam, hogy jó és rutinos bíró, és figyeltem őt, hogy mozog a szorítóban, hogy intézkedik, milyen szituációban, miket csinál, és mindig kicsipegettem igazából magamnak azokat, amiről azt gondoltam, hogy ez nekem megfelelő. Rengeteg

nemzetközi mérkőzést néztem, amikor elkezdtem nemzetközibe dolgozni, és soha nem az ökölbírókat néztem, hanem a bírókat néztem. Volt egy nagyon-nagyon nagy példaképem, egy kazak bíró Rakimdzsán. Hát nekem ő volt a bírók bírója, tehát ő tényleg egy olyan jelenség. Tehát ő nem bíró volt a szorítóban, ő egy jelenség volt a szorítóban. Minden szituációt nagyon higgadtan, nagyon jól a szabályoknak megfelelően és a procedúráknak megfelelően kezelt le. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkinek vannak példaképei. Nekem az egyik példaképem az ő volt. És természetesen, hál' Istennek, Magyarországon is voltak azért olyan nemzetközi bírók, akikkel együtt dolgozhattunk. Említhetném itt Juhász Rolandot, aki rengeteg világbajnokság olimpiát megjárt, és hatalmas rutinnal rendelkezett. Tőle is nagyon sokat tudtunk tanulni, és például olyan is volt, aki szerette is ezt átadni. Tehát mindig volt valaki, vagy nemzetközileg, vagy itthon, akitől tudtunk tanulni, és át tudtuk ezeket a dolgokat venni. De egyébként az idősebb korosztálytól is rengeteget tanultunk. Pontosan emlékszem, hogy már 2 vagy 3 éve voltam bíró, és egy idős kollega, Ajtai Péter odajött hozzám, és mondta, hogy tudom-e, hogy a rossz oldalon álltam a mérkőzésen. Pedig akkor már azt gondoltam magamról, hogy nagyon-nagyon jó vagyok, és mondtam neki, hogy nem vettem észre. És elmagyarázta nekem, hogy kell helyezkedni, hogyha mondjuk két ellentétes alapállású versenyző van a szorítóban, hogy teljesen másképp kell mozogni, másképp kell helyezkedni, és én ezt addig magamtól észesen vettem, amíg egy idősebb rutinos kollega erre nem figyelmeztetett, és onnantól kezdve már ezt is tudtam, és akkor tehát nagyon sok mindenkitől tudtam tanulni egyébként, és tényleg azt mondom, hogy nálam volt befogadó képesség a tanulásra, a kollégámnál pedig volt az a fajta képesség, hogy átadták a tudásukat.

0: mennyire van szabad mozgásteretek egyébként? Ugye ez egy nagyon kötött szakma, nyilván szabályokat követni kell, tehát sok minden van, ami kötött és korlátozott. Mi ez abba az egyéni mozgásteretek, vagy az egyéni szabadság, amikor te eldöntöd, hogy bizonyos helyzetekben hogyan reagálsz?
1: Rengeteg olyan úgymond gumiszabály van, ami azt mondja, hogy a vezetőbíró döntésre van bízva, ez is bizonyos keretek között. De mivel ez egy olimpiai sportág, elég jól le van szabályozva, hál' Istennek. Tényleg az összes procedúra, a kézjelektől kezdve, minden. Tehát azért elég régóta olimpiai sportág az ökölvívás, úgyhogy mindenre kiterjedően le van szabályozva. Ettől függetlenül nagyon sok minden olyan döntés lehet a szorítóban, ami kifejezetten a vezetőbíró döntésére van hozva. Ő van a legközelebb, ő látja, ő érzékeli. Bizonyos keretek között van mozgásterünk, azt gondolom.
0: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Ennyi elismeréssel a hátad mögött és ennyi év tapasztalattal, mi az, ami még célként lebeg előtted?
1: Ugye 2010-ben, amikor levizsgáztam, akkor túl sok tervem nem volt egyébként a bíráskodással. Azt gondoltam, hogy majd itt hazai szinten elmozgunk, aztán járunk versenyekre, tök jó lesz, hogy bent maradunk a sportágban, és mégis abban a sportágban mozoghatunk, amit szeretünk. Aztán ahogy jöttek, ugye 2014-ben meg tudtam szerezni a nemzetközi szintnek az első szintjét, és akkor már úgy elkezdtem gondolkodni, hogy de jó lenne elmenni egy Európa-bajnokságra, aztán az egy év múlva sikerült. Aztán jött a második Európa-bajnokság, aztán egyszer csak jött egy meghívás az USA-ban, akkor Colorado Springsben dolgoztam egy ifjúsági kontinens viadalon, ami egyébként ifjúsági olimpiai kvalifikáció volt, és akkor ahogy jöttek ezek a versenyek, jött az első díj 2016-ban, akkor már elkezdtem azt mondom, hogy nagyobbat álmodni, és akkor onnantól kezdve az olimpia volt a cél. Ez a cél az mai napig még mindig megvan. Azóta tényleg minden korosztály kontinens viadalán, minden korosztály világbajnokságán dolgoztam olimpiai kvalifikáción. Igazából úgymond a bakancs listámból tényleg az olimpia az, ami hiányzik. Úgyhogy ez a legnagyobb célom a bíráskodásban az olimpia, ami 2028-ban Los Angelesben lesz.
0: Te, mint tapasztalt szakember, mit tudnál tanácsolni azoknak a fiataloknak, akik a bírói pályán szeretnék elképzelni a jövőjüket, hogy mit kell ahhoz megtenni, vagy mi kell hozzá, hogy ebben sikeresek legyenek?
1: Ez nehéz kérdés, hogy mi kell, hogy sikeres legyen. Mindenképpen szeretni kell ezt a sportágat, mert bíráskodni nem lehet másképp. Tehát sokan azt gondolják, hogy ebben hatalmas pénzek vannak, hát elszomorítom azokat, akik esetleg ezért szeretnének ökölvívó bírók lenni. Nincs. Tehát legfontosabb, hogy imádják ezt a sportágat, és nagyon sok időt kell eltölteni egyébként a szorítóban, bíróként. A folyamatos önképzés az szinte elengedhetetlen, és mindig napra késznek kell lenni. Hát ugye több korosztály, több szabály, akár egy versenyen belül is több korosztály részt vesz egy versenyen, ott különböző szabályok érvényesek különböző korosztályokra, tehát a folyamatos önképzés és az, hogy mindig egy picit jobb akarjál lenni annál, mint amit tegnap voltál, az nagyon fontos.
2: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Déblisza, Fitzanatosz, viszont hallásra!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Lengulikano rádió oszko lovaricko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvo sajsonám perománisib. Muruanav Kvalla Gábor. A gyászrostás Csaba Vorbil Tumenge Papesko Papo, Konyek Buzsangló Púró Grasztáriszasz. Naferi Pasa Le Graszt Hatyárlasz, Pinzsálasz Vile Románe Bútya. Pakadala Sajsunen Kate, Peromengó Kurko Andó Ungriko Glászó.
3: Baktáne tamen savale, messi mo chobando cino kőrös, kamoszti peravtu menge, le Románe Bútya, várekana máre puri szokernas. De várekana szasz, Buró Papo, kerlasz-e Bogrács úri, és ház úri kérlasz le píra. Hát szaszogod is, románó. Hát cínos a voroszimas várek, a naszeri palpále, szodesaj szimas, október singó. Muró papo, ka tebe se lesz ábri po telepo. Po románó telepo, inka akkoriába inki nas, románó telepo, de be se nasz rom, na cérrakat, he. Cínos szimas a vosz pujatar leszte ábri, dikos, szoszki bútya kerel. Hát cínos kerorosz azt lesz, Szaszik cini szobban, de lesz tikaninge stár nézetméter a oktosasz. Kote szólasz mukri mámi, mukro papó, mukro bacsi a Sándorka, kodó báró, báróban, báró kujári szasz kodó várekada. No, kote szó, szasz ájsutine, kovanca, jár, kérnesz románó, karfin. No, kala dikos mukro papó, Hutilas Andre, ando vurdon. A csorro bogozás, mure papos, csorro romszás, de sastra arisás. Kápen azt lesz ki, bádogosi. No, kérlesz lepun li mure papo. Hát besehez az apre po vurdon, solasz ma opre, kem bárez kamelas mure papo, solasz ma opre, penasz meg muro sávo, suka kopre, so opre kovánca, so opre muro csokano, tan mure pun lia, hát azt az ávri, Petani, rössz az pektanya, de egyes a mukro papo, lássot umárodjesz, lássot umárodjesz. Addig a mukro papo lássét fülek hanyan, felel magáj murosávo, murocinok a dallasz lássja, mámi, akár te kirável, amíg lássot törkölt, az mint palate. Akkor a papa azt az addig hava, kunikot, hely, addig kombesel, addig hava puri gázsikot, hely, egy puri. Pala, lássodjesz lalaká, felel, Szaj, de murosávó, szokam ezt tukat, he. Hát például, katrisi muré paposza, ne jár el tuket jíti gai, kakó kukó kerel. Hát például, ez két a vele André. Hát a muré paposzka duma, jaspa André kauker. Hát például, muró paposzó kerel. Hát szíma dújtrin píra, ne jár lengi funduri. Nápol kerel muró papo. Dújtrin. Már el vikátkár, vikútkár, ájsolejak, vikátkár, ájsolejak, vikútkár. Nápolszó köték lássó, deresó. Penel muró papo, náj biki maszkó kadó, kadó deres unrógraszt. Penel biki maszkói, papo láj kére lesz ki gazda, háj káj lesz ki gazda. De andej pesta kerel búti, pofradi, kotekér lasz pája.

0: agyesz rostás csaba borbiltum enge papeszko papo, konyek buzsangló púró grasztáriszasz. Naferi pasa le graszt hatyárlasz, finzsálasz vile románe bútya. Pakadal a sajsunenk hate, per romángó kurkó andó ungrikog lászó.
1: Patyindász lesz ávri? Muklaszt lesz kothe? Vilóvé bovurdonásó. Szomácsolta le kurkó a velei faszahorom, palófurdon. De bovurdon muklaszt kothorom, vejlóvá ki muklodat. Szóval, a vele pe kurkó rom, bár vurdon lesz, ahogy fasz a palófurdon. Dába szójkot, murapral, cseruda andre, csele róti andre, teli kidam le, bikindam le. De csak muroda a csorom csirán elpalende. Napol szokra muroda delpapale, duja zára le romesz, povurdon, mistoj murapral. No, apol murapral, várj, kana kell kérnes, le romja kávre szávri. Kell hohamnas je kávre. Lenas pejtányi pengete hohaven. Te han, te lenas katrai gaže penge. Oje, vi muri mami žalas kuduni peske penas. Naj tu me kavere belšesku, rinča do tu lobas, muri peori. Aj pa se gaže lake, av Andre Angel, av de, si kate rinča do tu lomas, vi kako vi kuko. Aj uđe, kaže nas. Annas keres onas telepei puker as meseli vahari kalale romel. So a kaje sovnas keres kisarkas sovnas po zubuno. Oje, kaktre nas le rom čorivanes, je kavles ajkernas, hohavnas, pirnas i foruri, penge, oje, sasame nepura, pirnas je kavreste, kon karing so, soveras peske po, samas ando foru ando filip salas, vikote. Aj, mura plasno saskote. Saskote, aj. Aj, pižares tu, kada le rome svare, kada trailas, dertirtiles, o reaktor. Anda i pakša. Aj, tata, dural. Ajde, mura da desko ne posas. Lesko napale junić. Da je baro učo romsas kodomo. Da borbako romsas, da pakivalo čačo romsas. Puro, čačo rom. Dekere tata sa, aj ožikam, soker dan, havte buke fiam, havte buke orom. Aj, judička, kate se, a pivare sa, a tupi fiam. Kaj, lošana se rom je kaveske. Ođe. Aj.

Kadungriko rádióhoz aszperománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogy esz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sondine. Ásendév lesz a.

0: Милі послухачі, наш днішній програм се скінчив. Оздравкати от вас Давид Форкош, звукмейстер, і я, Анна Фабіан, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на це. Будьте здорові! Ізготовлено з сповереності Duno Media Soga Tatu нонпрофітної закритої акціонерної общества. A Duno Media Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ek. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, amelynek célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek gazdag zenei kultúráját, világát. A szerb zene sokszínűségében jelentős helyet foglal el Zsejko Joksimović, aki 2004-ben Szerbia és Montenegro színeiben második helyezést ért el az Eurovíziós Dalfesztiválon, majd Bakuban, Azerbajdzsánban, 2011-ben harmadik lett az Eurosongon. Sikere azóta is töretlen. Énekel, komponál, műsorokat vezet. Sokan George Michaelhoz hasonlítják, de vannak, akik azt állítják, hogy ő a szerb Ricky Martin. E sokszínű előadó művész zeneszerző életébe, munkásságába nyújtunk betekintést önöknek. Műsorunkban tehát Zsejko Joksimović gazdag repertoáriából kapnak ízelítőt. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

Mintha nem léteznék, énekelte dalában Zsejko Joksimović, aki 1972-ben született Belgrádban. Általános iskolai és zenetanulmányait Valjevóban végezte, hogy mennyire kiváló eredménnyel, azt bizonyítja, hogy már 12 évesen a Párizsban megrendezett Európai Harmonika Fesztiválon első helyezést ért el. Zenei és ének tudását fokozatosan 5 éves korától fejlesztette, nem hiába. Mert az évek múlásával Joksimović mind szebb és szebb dalokkal, kiváló minőségű szerzeményekkel kényeztette a nagyérdemű közönséget. S nem csak Párizsban, a már említett bohém és művészi városban tette le a névjegyét, hanem Európa és világszerte. Mindenhol örömmel üdvözölték és megelégedéssel fogadták a kiváló énekes, zeneszerző dalait, különösen a lélegzetelállító szívfacsaró balladái hagytak mély nyomot, olyannyira, hogy azok szinte lenyűgözték a közönséget. Ezért nem meglepő, hogy a 12 hangszeren játszó Joksimović több hazai és külföldi fesztiválon díjak sokaságát gyűjtötte be, köztük több nemzetközi fesztivál fődíját is elnyerte. Mégis karrierjében a legnagyobb áttörést 2004 hozta, amikor is ő képviselte Szerbiát és Montenegrót az isztambuli Eurovíziós dalfesztiválon. A Lanemoje című dala örökre beíródott az emlékezetbe, Joksimović az európai könnyűzene egyik meghatározó

Ezzel a dallal lett második az isztambuli Eurovíziós Dalfesztiválon Zsejko Joksimović, akit az Eurosong zeneszerzői a fesztivál legjobb zeneszerzőjévé választottak. Ezt a megtisztelő címet a következő évben is megkapta, amikor is dalát Bosznia-Hercegovina képviselője Hari Matahari énekelte el. A bosnyák énekes negyedik lett a fesztiválon, de Joksimović sikersorzata ezzel nem ért véget. Belgrádban ugyanis, ahol Marija Šerifović győzelmének köszönhetően 2008-ban Eurovíziós Dalfesztivál tartottak, Zsejko műsorvezetőként is megmutathatta képességeit, mi több, egy remekbe szabott dallal is sikerült örömet szereznie a hazai közönségnek. Oro, azaz Arany című szerzeményét Jelena Tomášević énekelte el, aki az előkelő hatodik helyezést érte el.

Valóban aranyat ért ez a gyönyörű dal, épp úgy, mint a négy óbavsztvár, azaz a szerelem nem egy tárgy című szerzemény is, amellyel Zsékó Joksimovics Bakuban, Azerbajdzsánban harmadik helyezést ért el. Egy biztos, a népszerű énekes CD-i milliós példányszámban kelnek el, sokszínű zenéjében tudatosan keveri a különböző zenei stíluselemeket, szívesen kísérletezik a hangszerek kombinálásával. Műveibe gyakran építi be a szerb népzenében közkedvelt tambura, illetve trombita zenét.

Završna pesma, azaz záródal. Ezt a címet viseli a szerb könnyűzene kiemelkedő egyéniségének gyönyörű szerzeménye, amellyel megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Félórás műsorunkban igyekeztünk önöknek bemutatni a szerb popzene egyik csillagát, Željko Joksimovićot, aki dalaival méltán érdemelte ki a kiváló előadó művész, zeneszerző címet. Bízunk benne, hogy még sok szép dallal fog minket megörvendeztetni. Mándics Predrágot hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.